Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

could you coo? Could you care for a cunning cottage?

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszönti Önöket Bánáti Bence. Súlyos buszbaleset történt hajnalban az M3-as autópályán. Letért az útról, majd felborult egy lengyel rendszámú jármű a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. Többen meghaltak és legalább 10 megsérültek. A mentés jelenleg is zajlik. A tűzoltók 35 embert mentettek ki, többen viszont a jármű alá szorultak. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél leterelik, és Emődnél lehet visszatérni a Strádára. A helyszínre melegedő busz, valamint Lengyelországból egy mentesítőjárat is elindult. Nőtt a vízszint a Paksi erőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. A kormányfő korábban azt mondta, a beavatkozás nélkül olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, erősítette meg a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult helyzetben szükség van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke. Azt írta, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Már több mint 100 szervezetet és szakmai szereplőt vontak be a Roma Kulturális Fórum munkájába, közölte a területért felelős kormánybiztos. Bódis Kriszta hangsúlyozta, a műhely célja, hogy a roma kultúrát kutatók, tanítók és közvetítők tapasztalata és véleménye bekerüljön a közös gondolkodásba. Az eddig elkészült anyagokat és az újonnan bevont szereplőkkel is véleményeztetik, jelezte a kormánybiztos, aki hangsúlyozta, a roma stratégia fontos része a nemzeti társadalmi politikai stratégiának. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7 óráig lehet. Az Egyesült Államokban több halálos áldozata is van az Indiana államot sújtó áradásoknak. A napok óta tartó heves viharokban eddig 5 vesztették életüket. Több megyében katasztrófa helyzetet hirdettek. Néhány településen a több mint 100 évvel ezelőtti rekord is megdöntötte a White River vízállása. Donald Trump elnök segítséget ígért az árvízzel érintett térségnek. Végül az itthoni időjárásról. Napközben többnyire derült, száraz idő valószínű. Estétől az északnyugati határ közelében kialakulhatnak záporok, zivatarok, a szél többfelé megélénkül. Délután 33-36, késő este 24-30 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küld be a dalod!
1: A Fusion Machine formáció a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Ahonnan jöttél című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A soul jazz az 50-es évek végén és a 60-as évek elején jelent meg Amerikában. Az irányzata hard bop továbbfejlesztése, mely a gospel, blues és soul hatásait építette magába. Hammond orgona, ütős groove-ok és egyszerű, de érzéki dallamok jellemzik. Nagy nevei közé tartozik Jimmy Smith, Cannonball Adderley és Lou Donaldson. A műfaj könnyen táncolható, spirituális és közönségbarát is egyben. A soul jazz hidat képez a jazz és a populáris zene között. Néha összefolyik a funk jazzzel, de annál melegebb, a szó elvonatkoztatott értelmében inkább templomibb hangulatú. A jazz érzelmi mélységének egyik legközvetlenebb ága.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz.

0: Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A tradíció templomaként emlegetik a New Orleans-i Preservation Hall-t, mely 1961-ben nyitott meg a város francia negyedében egy szerény régi házban. Célja az volt, hogy megőrizze és bemutassa a tradicionális New Orleans-i jazzt. Az első fellépők között még olyan zenészek voltak, akik a század előn játszottak. A fellépések akusztikusak, erősítés nélkül zajlanak. Ez is fontos része a hely filozófiájának. A hall mindig szűk, zsúfolt, forró, de hiteles. Ma már több generáció zenészei léptek fel itt együtt. A Preservation Hall Jazz Band turnézik is, világszerte népszerűsítve a műfajt. A hely nem nosztalgia, hanem élő hagyomány, itt kezdődött a jazz, és itt él ma is. Ez a pár négyzetméter évtizedek óta a jazz valódi lelkeként funkcionál.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre jazz fesztiválját Csalföldön, a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitó napján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra. Mao Plays Miles Davis, Birth of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Quartet koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszönti Önöket Bánáti Bence. 12 ember életét vesztette, és legalább 10 súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölt a miniszterelnök. A jármű letért az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél leterelik, és Emődnél lehet visszatérni a Strádára. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az állományvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vidnyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért Alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciáinak felülvizsgálatát javasolják. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7 óráig lehet. műszaki hiba miatt visszafordult a Vietnam Airlines Münchenből Hanoiba tartó járata. A Boeing 787-es felszállás közben túlfutott a kifutópályán. Több mint 2 órán át körözött, hogy elégesse az üzemanyag egy részét, majd biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. A gép a landolás után nem tudott legurulni a kifutópályáról, ezért azt átmenetileg lezárták. Özönvízszerű esőzés csapott le Tokióra és környékére, az évtizedek óta nem látott viharok és villámárvizek miatt legkevesebb 9 ember meghalt a japán főváros környékén. Az áradás Chiba prefektúrában 1000 otthont elárasztott és autókat sodort el, többen saját járművükben vesztették életüket. A hatóságok földcsuszamlás riadót rendeltek el, a meteorológiai szolgálat pedig először adta ki a legmagasabb szintű riasztást. Spanyolországban 2 ember meghalt és 2 csecsemő megsérült a heves viharok okozta áradásokban és földcsuszamlásokban. Az ország északnyugati részén a hegyekből lezúduló kő, sár és iszapáradat több településen is károkat okozott. Végül pedig az időjárásról. Fokozódik a kánikula, túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati, északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, és este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 24-26 fokos.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Annak idején, amikor egyik elméletórán a harmóniát definiáltuk, hogy mi az, hogy harmónia, akkor én nagyon gyakran mondtam a diákoknak ezt a kínai esztétikából vett definíciót, hogy a harmónia, mert ugye azt mondom, a zenében a harmónia, akkor mindenki azt mondja, egy hármas hangzat, négyes hangzat, alterált akkord, de nem. A harmónia az az, az erő, ami az eget a földre húz. Ez a harmónia. Illetve összeköti a földit az égivel.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz kedvencek, hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától, a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Sziasztok, Harcsa Veronika vagyok, hallgassátok a kedvenc zenéimet.

A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban.

jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz Kedvencek a Szakcsi Rádióban.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Impro. Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: Olá Kálmán zongoraestje, majd az Olá Kálmán kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően a Tóth Viktor tercet, majd a BG5 koncertje hallható.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszönti Önöket Bánáti Bence. Feltehetően elaludt annak a zarándokokat szállító lengyel turistabusznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölt a rendőrség, a férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 embert szállító busz Mezőkeresztesnél tért le az útról, majd felborult a sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el, majd miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték őket. Az M3-as érintett szakaszán már feloldották a pályazárat. Részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az államfő jogköreit gyakorló házelnök, Orbán Anita külügyminiszter, Karol Navrocki lengyel államfő és Radoszláv Sikorszki lengyel külügyminiszter is. A magyar és a lengyel diplomácia már éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az állományvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentés alapján Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Befejezték a műszaki mentést és helyreállt a közlekedés a tegnapi galgagutai vasúti baleset helyszínén. A nógrádi településen egy fénysorompós átjárónál egy autó és egy vonat ütközött. A becsapódás erejétől a vasúti motorkocsi egyik tengelye leszaladt a sínről, az autó pedig fennakadt a vonat ütközőjén. A gépkocsiban utazó 5 emberből egy felnőttet és 2 gyermeket súlyos, egy másik felnőttet és egy gyermeket könnyebb sérülésekkel vittek kórházba. A vonaton utazóknak nem esett bajuk. Elgázolt egy embert a vonat Ábrahámhegyen, a baleseti helyszínelés ideje alatt hosszabb menetidőre kell készülni az Észak-Balatoni vonalon. Réfülöp és Badacsony Tomaj között az utasokat pótlóbuszokkal szállítják. Végül pedig a várható időjárásról. Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A nyugati, északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli szél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 24-26 fokos. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon.
2: A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Olá Kálmán zongoraestje, majd az Olá Kálmán kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően a Tóth Viktor tercet, majd a BG5 koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nagyon fontos, hogy a pillanatban történik, tehát hogy ez ott történik, abban a pillanatban, te, aki hallgatod, én, aki játszom, és ez velünk történik, és ebben benne van az élet, nyilván amit odáig hoztunk, amit te hoztál a koncertre, most nevezzük így, de egyébként nem szeretem meg külön választani a zenészeket meg a hallgatókat, mert együtt csináljuk ezt az egészet. Ahogy szoktam mesélni, hogy egy tűz körül ülünk, csak valakinek van ilyen piszkavasa, aki mivel piszkálja tüzet, de mindnyájan a melegek körül ülünk, és azt élvezzük. És azt gondolom, hogy a legfontosabb hozzáállás az, hogy a tűznek örülni, azaz a teremtettségből így örülni annak, hogy zenélhetünk, ez egy jó megközelítés.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: Olá Kálmán zongoraestje, majd az Olá Kálmán kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően a Tóth Viktor tercet, majd a BG5 koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: You gonna step me to the party? Yeah! You wanna step me to the party?

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Szakcsi Lakatos Bélának köszönhetem ezt az egészet, hiszen úgy történt, hogy körülbelül 5 éves voltam, amikor egy családi esküvőre volt a Béla meghívva vendégnek, és ott édesanyám volt, ugye zenélés volt, jazz, szórakoztató zene, minden, és édesanyám megkérte őt, hogy hallgassa meg engem, hogy miket hát kalimpálok ott, és akkor...
2: Ekkor körülbelül hány éves
1: volt? 5. És akkor elkezdett játszani nekem a Béla a zongorán ilyen különféle dolgokat, különféle tempókban, és akkor ezt én lereagáltam az asztalon így a kezemmel, és nem telt el sok idő, de azt mondta édesanyámnak, hogy feltétlenül írassák be, nagyon nagy tehetsége van a srácnak, írassák be zeneiskolába, mert én úgy gondolom, hogy ebből a fiúból nagyon nagy zenész lesz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre Jazz Fesztiválját Csalföldön a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitó napján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra, Mao Plays Miles Davis, Bird of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Quartet koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Olá Kálmán zongoraestje, majd az Olá Kálmán kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően a Tóth Viktor tercet, majd a BG5 koncertje hallható.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Brieska Dániel. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket, közölte Donald Tusk kormányfő. A sérültek mentőautós, buszos vagy légi hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették, a sérülteket miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé, a kárpátaljai vajdaságba, amelynek székhelyén Zsesúvban válságstábot állítottak fel. A budapesti lengyel nagykövetség pedig tájékoztató telefonvonalat indított az utasok hozzátartozóinak. Autók és kamionok égtek Szeged közelében egy autókereskedésben. Az M43-as autópálya és a 47-es főút melletti területen a szárazfű gyulladt meg, majd a lángok tovább terjedtek a telephelyre. Az oltáshoz több környező városból riasztották a tűzoltókat. A tűz tovább terjedését Hódmezővásárhely közelében sikerült megakadályozni, már az utómunkálatoknál tartanak. A kiégett ajnövényzet országszerte több helyen lángra kapott, tűzoltók dolgoznak Csányon, illetve Sárbogárd és Rétszilas között. Korábban Tokod és Tát, valamint Győr-Szemere közelében volt tűz. Aknaveszély nehezíti egy erdőtűzoltását a bosznia-hercegovinai Bihács közelében. A délszláv háborúból visszamaradt szerkezetek miatt a tűzoltók nem tudják megközelíteni a tűzfészket, ezért biztonságos helyekről, köztük egy korábban kialakított erdei útról próbálják megfékezni a lángokat. Három napja nem sikerül megfékezni a délnyugat franciaországi erdőtüzet, de a hatóságok szerint elérték, hogy a lángok ne terjedjenek tovább. Lánd megyében 1700 hektárnyi fenyves égett le, 650 embert kitelepítettek. A tűz megfékezésén 5000 tűzoltó dolgozik, munkájukat helikopterrel is segítik. Andalúziában 10 nap után sikerült körülhatárolni a nagy kiterjedésű, mintegy 38 ezer hektárt felperzselő erdőtüzet. A korábban elővigyázatosságból 11 faluból kitelepített mintegy 400 ember visszatérhet az otthonába. A tűzoltók dolgoznak a lángok oltásán és a már eloltott területek hűtésén. Felbecsülhetetlen értékű 15. századi műkincseket loptak egy messinai múzeumból. A szicíliai város híres szülötte Antonello da Messina reneszánsz festő egyik oltárképének három tábláját és egy kisebb festményét vitték el a tolvajok. A bűncselekmény múlt éjjel Nagy Boldogasszony napján történt, amely Olaszországban nemzeti ünnep és egyben a nyári szezon csúcspontja is. Végül az időjárásról. Változékonyra fordul az idő, estétől északon megnövekszik a felhőzet, és eleinte nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, nagy tavaink vize 24-25 fokos.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Cecil Taylor, vagy ahogyan emlegetni szokás, a zongora lázadója, a free jazz egyik legmarkánsabb alakja volt. Zongora játéka dühös, fizikai és ritmikailag elképesztően komplex. Művészete teljesen elrugaszkodott a tradicionális harmóniáktól. Gyakran balett, irodalmi vagy avantgárd művészeti környezetben is fellépett. Koncertjei inkább performanszok voltak, mint hagyományos előadások. Taylor számára a zongora ütő hangszer is volt, nem csak melodikus eszköz. Zenéjét nehéz kategorizálni, de hatása megkérdőjelezhetetlen. A 60-as évektől haláláig megőrizte egyediségét. Nem törekedett kompromisszumokra. Cecil Taylor zenéje egyszerre kihívás és inspiráció. Ő maga is egyfajta élő installáció volt.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Party girls, don't get hurt, can't feel anything.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Olá Kálmán zongora estje, majd az Olá Kálmán kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően a Tóth Viktor tercet, majd a BG5 koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nem a zene jött az én életem, hanem én születtem bele a zenébe. Zenész dinasztia leszármazottja vagyok. Édesapám mai napig aktív cimbalmos. Születésemtől fogva körbevett a zene. Igazából szerintem olyan 4 éves lehettem, amikor először felfedezték, hogy van érzékem a zenéhez. Zeneóvodába elvittek a szüleim. Nagyon gyorsan kiderült, hogy vissza tudom énekelni a tanárbácsi által játszott dallamokat. Jó a zenei memória, megjegyeztem olyan dallamokat, amiket egyszer hallottam, és vissza tudtam énekelni napokkal később is. Tehát ez így megmutatkozott, és azt hiszem, hogy már akkor ilyen maradandó emlékeim születtek a zenével kapcsolatban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Olá Kálmán zongoraestje, majd az Olá Kálmán kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően a Tóth Viktor tercet, majd a BG5 koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Eleve a magyar nyelvet, meg az angol nyelvet egy kicsit mi máshol is képezzük hangképzésben. Tehát ez is egy ilyen fura dolog, hogy máshogy szólalnak meg ezek a... Tehát kicsit előbb képezzük a magyart, mint kicsit hátrébb az angolt, és énekelni sem könnyű egyébként ezeket a... Vagy tehát a magyar nyelvet nyilván nekünk anyanyelvünk, tehát tudunk így énekelni, de valahogy a jazzhez tényleg jobban passzol az angol. Én mondjuk kísérletezek így a magyar nyelvvel, és nagyon tetszik is nekem, hogy meg egyébként a külföldiek is nagyon szeretik hallgatni, attól függetlenül, hogy nem értik, hogy mit hallanak. Tehát itt bekapcsol az, hogy sokszor nem feltétlen kell, hogy értsük azt a nyelvet, és mégis nagyon át tud jönni, hogy miről énekel az énekes.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre jazz fesztiválját Csalföldön, a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitó napján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra, Mao Plays Miles Davis, Birth of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Quartet koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Olá Kálmán zongoraestje, majd az Olá Kálmán kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően a Tóth Viktor tercet, majd a BG5 koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofon Elbrieska Dániel. A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a Paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében holnap megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét is. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Közölte azt is, hogy 10 évvel ezelőtt nagyjából 6 évet kellett egy új lakásért dolgozni, ma viszont már 7-et. Vitézi Dávid tegnap jelentette be, hogy megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Az Európai Uniós helyreállítási alapból új, megfizethető áru bérlakásokat és kollégiumokat lehet építeni. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai busz baleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba, 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé, bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok. Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Ketten meghaltak az Atén melletti Szalamis szigetén pusztító erdőtüzekben, a görög sziget déli és keleti részén fekvő népszerű fürdőhelyek közelében szinte egyszerre csaptak fel a lángok. Erdőtűz pusztít Szkíros szigetén is, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Pevkó település környékét elővigyázatosságból kiürítették, de a hatóságok szerint lakott terület jelenleg nincs veszélyben. Itthon estétől északon megnövekszik a felhőzet, és kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben többnyire 32-37 fok valószínű, nagy tavaink vize 24-25 fokos.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: Ornette Coleman a free jazz mozgalom egyik atya volt. 1959-es The Shape of Jazz to Come albuma alapjaiban rázta meg a jazz addig ismert világát. Zenéje szakított a harmóniai kötöttségekkel és a megszokott formákkal. Az improvizáció nála totális szabadság volt, free jazznek is nevezte. Az új irányt persze nem mindenki értette meg rögtön. Egyesek zseninek, mások dilettánsnak tartották. Coleman szaxofon hangja éles, gyakran atonális, mégis emberien kifejező. A 60-as években ő és a hasonlók, Albert Ayler vagy éppen Cecil Taylor egy teljesen új zenei utat nyitottak. A free jazz nem háttérzene, hanem kihívás. Coleman öröksége ma is érezhető a kísérleti zenében. Ő volt a jazz első igazi szabadságharcosa.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Olá Kálmán zongoraestje, majd az Olá Kálmán kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően a Tóth Viktor tercet, majd a BG5 koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plus mai adásának vendége Fehér Melissa, jazz szaxofonos egyetemi hallgató. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, Melissa, a Szakcsi Rádióba.
4: Köszönöm a meghívást.
3: Egy picit most beszélgetni fogunk a te zenei pályád alakulásáról, és majd arra kérlek, hogy avasd be a különböző részletekbe, de visszautaznánk természetesen a kiinduló ponthoz, mint mindig, és van-e egyfajta első emléked, ami a, hát nem is feltétlenül a jazzhez, inkább úgy általánosságban zenéhez kötődik, és fel tudod-e idézni ezt?
4: Igen. Én a zenével viszonylag korán találkoztam, de csak nagyon későn érintett meg, úgy valójában. Én már elkezdtem fuvalázni kisebb koromban, de így annyira nem éreztem azt, hogy nekem bármi közöm lenne a zenéhez. Aztán később már nem tudom hány évesen egy fúvós zenekari élmény az nagyon meghatározó volt nekem, de én nem terveztem soha, hogy zenész leszek. Én színésznek készültem egyébként, sokat játszottam egy társulatba, aminek Imre Sándor Szeretett Színház a neve. A jazzzel az akkori nevelőapám ismertetett meg engem, elvitt egy modern art orchestra koncertre, és ott teljesen bekattantam. És kaptam is egy lemezt dedikálva, és akkor onnantól kezdve hallgatom a jazzt.

0: Ekkoriban a fuvola ott volt az életedben, amikor ezen a koncerten jártál? Tehát a nagyságrendileg figyelted, hogy akkor neked a fúvósok fognak majd igazán tetszeni, vagy ők fogják felkelteni az érdeklődésedet, vagy úgy általánosságban ez az egész zenei kavalkád ragadott magával?
1: Az egész. Meg azért a szaxofon az tetszett, de így én nem gondoltam soha, hogy nekem bármi közöm lesz ehhez. Inkább úgy gondoltam rá, hogy színészként hogy tudnám ezt belevinni az életembe.
0: És hogyan?
1: Hát hallgattam sok színészt, akik ilyen jazz-szerű dolgokat énekelnek is.
0: Na például?
1: Nem tudom, nekem a Tompos Kátya nagyon tetszett, ő kegyetlenül jól énekelt.
0: És magyar, külföldi, hallgattál már ekkor is jazzen belül, vagy inkább a magyarok?
1: Csak magyart hallgattam, meg volt a Maónak, és hogy még mindig van egy lemeze a Hajós Andrással, és én az összeset el tudtam énekelni, szerintem még mindig le tudnám.
0: Mikor mondtad ki először bárkinek, hogy a választásod a szaxofonra esne?
1: 15 éves voltam, és mondtam az akkori nevelőapámnak, hogy fú, nekem nagyon tetszik ez a szaxofon, és ő egyébként zenetanár, trombitás, és hozott nekem egy szaxofont a zenesuliból, hogy fújjak rajta. Az akkori fuvola tanárom, aki így hobbiból szaxofonozik, megmutatta nekem, hogy kell összerakni, meg ilyenek, és akkor én ott elkezdtem gyakorolgatni, meg volt egy szaxofonos barátnőm, akivel így együtt gyakorolgattunk. Aztán így fél évvel később elmentem jazztáborba, találkoztam Szoszó Lakatos Sándorral, és elmentem ezután felvételizni az Egresibe. És hát így kerültem Budapestre.
0: Lényegileg honnan kerültek Budapestre?
1: Ja, tényleg Marcaliból.
0: Marcaliból. De akkor ott lényegileg mindenki támogatott, amikor megfogalmaztad, hogy akkor a szaxofon. Tehát egyből kaptál egyet, a fuvola tanár megmutatta. Tehát senki nem mondta azt, hogy hú, hát azért ez nem biztos, hogy annyira könnyű, főleg mondjuk egy fuvola után.
1: Hát igen, azért...
0: Vagy helyett.
1: Szóval gimnáziumba szerettem volna ilyen színészképzőbe menni, és akkor így elbizonytalanodtam, hogy lehet, hogy mégse ez lenne az én utam. És akkor gondolkoztunk, hogy akkor megyek konziba. De ugye a fuvala lett volna a logikus döntés, mert ugye már régóta fuvaláztam, de aztán ugye bejött az életembe a szaxofon. És hát, tehát alig néhány hónapja szaxofonoztam, hát miért sikerült volna felvételizni, meg már le is csúsztam a jelentkezési határidőkről, meg minden. És így elkezdtem járni Balatonboglárra, Korolovics Lajoshoz, aki tanított engem szaxofonozni, de végül egy ilyen pótfelvételi eljáráson kerültem be az Egresibe augusztus végén.

0: Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádióban.
1: Fuvola, gondolom, nem annyira jellemző a jazzre. Tehát amikor te fuvolázni tanultál, akkor inkább talán még egy ilyen klasszikus irány volt a...
2: Igen, igen, abszolút klasszikus irány. Egyébként váltóhangszerként megtalálható a jazzbe, minden szaxofonosnak kell tudni vagy fuvolázni, vagy klarinétozni, szóval ez végül is előny nekem.
1: Még abban segíts pontosan, hogy mi az a váltóhangszer?
2: Hát például, ha big bandbe játszunk, akkor a szaxofonosoknak kell tudni más hangszeren is játszani, nem tudom, ha olyan a hangszerelés, vagy a kompozíció azt a hangzást kívánja meg.
1: Akkor fuvolára tudnak esetleg
2: igen, váltani, meg klarinétra.
1: És mennyire jellemző, hogy most már akkor az Egressiben vagyunk, tehát fölvettek itt a kronológiailag, mennyire jellemző egyáltalán, hogy egy lány kezd szaxofonozni? Tehát a jazz, mondjuk maradjunk a jazznél értelemszerűen, szóval azért ritka, nem?
2: Hát így utólag, ahogy észrevettem, elég ritka, bár egyre többen kacsingatnak felé, de igazából én nem ezért kezdtem el, hogy én most lány vagyok, akkor ez valami különlegesség legyen, hanem én csak beleszerettem, és nem érdekelt semmi.
1: Mi az, ami megtetszett igazán a szaxofonnak a hangjában?
2: Igazából így az egész tetszett meg, ahogy kinéz, ahogy szól, maga, hogy én igazából nem tudom megfogalmazni pontosan. Meg akiket hallgattam, akkoriban ők is nagyon tetszettek.
1: Na, kiket?
2: Hát magyarok közül nekem, aki nagyon tetszett, ugye a MAO-n belül, Ávéd János, akinek a játéka azóta is nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Tőle már volt szerencsém tanulni, még most is tanulok tőle, impro gyakor.
1: És megtetszett Ávéd János játéka többek között?
2: Igen, de hát a Szoszó, a Katos Sándor játék is nagyon tetszett, meg aztán külföldieket is hallgattam. Talán először Benny Golson tetszett meg nekem nagyon, Joe Henderson tetszett akkor, Dexter Gordon. Aztán később jött a Coltrane őrület, amikor megőrültem kicsit. Jaj, hát meg Kenny Garrett, érte is oda voltam, meg vagyok.
1: Fizikálisan nem, vagy ez egy tévhit azt gondolni, hogy a szaxofonon, tehát hogy egy picit nehezebb hangszer, inkább azért is ragadják meg a férfiak, mert hogy, hát, hogy egy törékenyebb hölgynél az egy picit akár nehézkesebb lehet egész meg tartani, stb. Nincs egy ilyen?
2: Hát elég nehéz súlyra. A hátam az meg is érezte, már nagyon fáj már. Megpróbáltam annyi sportot, hogy javítsak ezen.
1: Most arra is, hogy megkérdezem, de most mennyi idős vagy pontosan?
2: 20 éves vagyok.
1: Tehát 20 évesen, de most azt mondod, hogy már a szakszofontól
2: Engem meggyötört.
1: De maradsz azért mellette, gondolom. Persze. Nem ki kell találni valamit.
2: Persze,
1: akkor,
2: hogy maradok.

0: Na jó, az Egressiben milyen volt egyébként, amikor bekerültél? Tehát ott akkor már egyértelmű volt benned, hogy itt a jövő az a jazz és a szaxofoné, gondolom.
1: Igen.
0: És akik ott tanítottak, vagy ott egyetem, milyen zenei világ vett körül?
1: Nagyon más volt, mint amire számítottam. Én nem nagyon találkoztam így zenészekkel, vagy nem voltam zenei közegbe, és hát ott belekerültem ebbe a roma jazz világába, és egyébként nagyon jó volt, mert nagyon elfogadó közösség volt, és nagyon jól éreztem köztük magamat. Nagyon szerettem az osztályomat, a tanárokat, nagyon inspiráló volt. Igen.
0: És akkor már volt gondolatod, vagy akkor volt a többi diákkal olyan kezdeményezés esetleg, hogy valamilyen együttest alakítotok?
1: Zenekari órán belül volt, és akkor igazából a szervezés részét azt megúsztuk.
0: Nem és kellett külön akkor. Nem. Na jó, de megmaradt belőlük valaki, akivel azóta ma is zenélsz?
1: Nem.
0: Nem?
1: Nem. Nem, de nem is jártam én túl sokat az Egressibe, fél év után átjelentkeztem a Bartók Konziba, és igazából ott találtam olyan barátokra, akikkel azóta is együtt játszunk.
0: Lehet őket említeni?
1: Persze, hogy lehet. Például egy nagyon jó barátom, Iker Andris, nagyon jó gitáros. Vele most van egy zenekarunk, ami igazából nem jazz zenekar, hanem ilyen afrobeat zenekar. És nagyon szeretem, mert populáris, minden korosztály tudja hallgatni, és táncolnak rajta az emberek, és ez nagyon furcsa. Mert egy ilyen jazz koncerten nem megszokott, hogy így örjöngenek az emberek, és táncolnak. Itt viszont teljes felszabadulás van, és akkor mindenki jól érzi magát.
0: De ez a Budapest Afro Ska Orkestra?
1: Igen.
0: Na, de jó, hát csak föl van írva nekem.
1: Tényleg?
0: Most.
1: Tényleg? Honnan tudtad?
0: Mert mindent lehet róla tudni már az interneten. De csak azért kérdezem, hogy ez lényegileg akkor itt gyökerezik a Bartók Konziból, ez a zenekar? Tehát ott indult el ennek a gondolata?
1: Igazából ez Andris találta ki, egy szaxofonos barátjával, Mirkóval, és igazából a fele csapat a Konziból jött, a másik fele pedig, ők okosak, ők normális dolgot tanulnak. Igen, és szóval a fele ilyen hobbizenész, a fele pedig, hát nem mondhatom hivatásos zenésznek, mert még csak tanulók vagyunk.
0: Hát jó, de azért én mondom akkor rájuk, hogy hivatásos zenészek.
1: De nagyon inspiráló így együtt dolgozni.
0: Ekkor a Bartók Konziban már jazz zenekar megalakításának a gondolata is esetleg felmerült?
1: Még szép. Igen, egyébként nagyon sok zenekari óránk volt, és akkor így mindenki megtalálhatta azokat az embereket, akikkel szívesen játszik együtt, és így találtuk meg egymást a Sharp Five-val.
0: Kikből áll ez a formáció?
1: Kezdeném a dobosunkkal, Rigó Gáborral. Ő egyébként a fő dalszerzőnk. Benne van Bán Péter, ő a gitárosunk, Mózes Bence, ő a zongoristánk, és eredetileg Csikó Dávid volt benne, és reméljük visszajön hozzánk, csak most erre a versenyre ő nem tart velünk, de bízunk benne, hogy később újra csatlakozik hozzánk.
0: Mert hogy melyik versenyről van szó?
1: A Jazz Showcase-ről, ahol január 30-án hallhatnak bennünket, mi leszünk az első fellépő zenekar.
0: Hát ez fantasztikus, és erre hogy zajlott a jelentkezés? Vagy hogyan jött egyáltalán az ötlet, hogy...
1: Hát elég híres ez a verseny, és már tavaly is beadtuk a jelentkezésünket, csak akkor még nem sikerült.
0: Egy dallal kell, vagy egy portfólióval?
1: Egy saját kompozíciót kell írni, és akkor azt kell videóra felvenni, elküldeni nekik, meg nem tudom, milyen zenekari leírást kellett küldeni.
0: Tehát akkor a Bartók Konzi lényegileg már két együttesnek is így a bölcsője az életedben, mert ez a Afrobeat, illetve hát az a Sharp Five, de aztán folytatódott azért neked, vagy még mindig tart a zenei tanulmányi utad.
1: Persze, meg egyre többen hívnak el játszani, bár igen, például most játszom a Black Tea Groupban.
0: Na.
1: A Pap Tamás, a zenekari vezető, ő is egyébként a Bartókba járt, csak ő már előbb végzett. Igen, és egyébként velük is fogunk játszani a Jazz Showcase-en.
0: Kétszeres fellépő leszel, ha még az ki nem derül, hogy háromszoros eset.
1: Csak kétszer.
0: Kétszeres.
1: Igen.

0: Ez a Szakcsi Plus, Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Milyen műfajú ez a zenekar?
2: Ez jazz, egy kicsit borultabb, ilyen mingászos kicsit.
1: Mingászos, csak, és akkor az előző, vagy a Sharp Five-hoz is hadd kérdezzem meg, mert azért az Afrobeat-et elhelyeztük egy skálán, de a Sharp Five-val ti nagyjából
2: modern
1: mi?
2: Jazz.
1: Modern jazz?
2: Hát én annak mondanám, szerintem. Konzi elvégzése után volt szerencsém megtapasztalni sok dolgot. Például sikerült kijutnom Amerikába, Bostonba, erre a Berkeley egyik kurzusára. Igazából nagyon sokat tanultam, meg beletapasztaltam egy másik világba is.
1: Ez 5 hét volt?
2: 5 hét, igen.
1: És miben volt más egyébként, mint az addig itt megtapasztaltak, akár az oktatókat tekintve, vagy így a közeget?
2: Annyira nem összehasonlítható az eddigi iskolákkal, ahol tanultam, mert ugye ott tényleg csak a zenéről volt szó, és azért egy intenzív kurzus az nagyon más, mint egy olyan iskola, ahol egy éven át tanulsz, vagy sok éven át, mert így megpróbálnak 5 hétbe belesűríteni mindent. Nekem volt szerencsém teljes ösztöndíjat kapni, és ezzel plusz kiváltságokat szerezni, és ezért nekem egy héten 4 zenekari órán volt Simon Müllerrel. Hát nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Ott volt Terry Lynn Carrington is, aki így felügyelte a munkát néha. Igen, szóval...
1: Hányan voltatok ezen úgy együtt, akik jelentkeztek erre?
2: Kb. 1000-en voltunk. Abból néhány embernek nem sikerült eljönni a vízum problémák miatt, és abból 20-an kaptak teljes ösztöndíjat, abból 15-en teljes jazz ösztöndíjat. Abból 4-en voltunk szaxofonosok, 2 lány, majd 2 fiú.
1: Úgy érzed, hogy akár lenne több női jazzzenész, hangszeres zenész, akik pont azért nem kapnak lehetőséget, mert egy eléggé olyan markánsan férfias műfajról van szó, vagy így vált elfogadottá?
2: Amúgy szerintem nem. Szerintem, ha van egy nő, aki jól játszik, hát most hülyék lennének nem elhívni. Most nem.
1: Hát most te vagy rá a legjobb példa, hogy nem az van, hogy nincs lehetőség, hanem rajtad keresztül is sok, akár mondjuk olyan lány, aki szeretne, mit tudom én, akár szaxofonozni, az most ezen felbuzdulva nyugodtan elkezdheti, mert igen, látja, hogy ha jó benne, és csinálja, akkor lesz lehetőség.
2: Akik elhívnak, ők nem így gondolják, és nem azért hívnak el, mert lány vagyok, hanem mert tetszik nekik, amit csinálok igazából.
1: És ha egy dolgot lehet mondani, akkor a Berkeley után, amikor hazatértél, akkor mi volt az a legfontosabb elméleti vagy gyakorlati tudás, amit hazahoztál magaddal?
2: Igazából így konkrét dolgot nem tudnék mondani. Igazából azt, hogy próbálom az igazat látni. Hogy nem azt, amit a világ elvárna tőlem, hanem az, amire én vágyom. Vagy hogy lett volna lehetőség ott kint maradni és ott tanulni, és ez lett volna a logikus döntés. De én úgy éreztem, hogy ez nem az én utam. Hogy én erre egy büszke vagyok, hogy megláttam azt, hogy én mit akarok valójában. Igen, szóval én igazából így ezt tanultam, hogy ne a világ elvárásainak próbáljak meg teljesíteni, hanem aznak, amit én akarok.
1: Volt azért egy-két ilyen zenész, például, ha említhetek valakit, akit lehet, hogy még te is ismersz, Szakcsi Lakatos Béla, akinek ugyanígy megvolt ez, hogy ugye Amerika, a lehetőség, és akkor azt érezte, hogy az ő útja már pedig az, hogy itthon, és hogy a saját útját járva zenél tovább. Szóval ez egy igen bölcs döntés, meg egy nagyon komoly meglátás, az igaz utat, vagy az igaz zenei kiteljesedést keres.

0: A te szívedhez melyik áll a legközelebb így a jazzen belül? Mert mondtad, hogy volt Coltrane-es időszakod, akkor ugye a Modernát Orkesztrát is jól ismerjük, hogy mi az, ami neked most a leginspiratívabb?
1: Az összes. Én nem tudom még választani. Ugyanannyira hat meg a régi tradicionális jazz, mint a legmodernebb jazz. És akár még egy kicsit poposabb vonalat is nagyon kedvelem, meg igazából mindegy, csak zene legyen.
0: Merre szoktatok fellépni ezekkel a együttesekkel jelenleg?
1: Hát lényegében Budapesten, mert hát csak Budapesten van lehetőség, vagy Budapesten jönnek lehetőségek. Legutóbb a Budapest Afroszká Orkesztrával játszottunk az A38-on, az Uboj előtt. Hol játszottunk? Hát meg ilyen alter helyeken, Manyiba, Gólya, meg igen. Jazz formációba, a Budapest Jazz Klubba szoktunk sokat játszani. Egyszer voltam az Opusba is, annak örültem nagyon. Nem tudom.
0: Hát ez már bőven elég volt.
1: Igen.
0: De ugorjunk egy pillanatra vissza, hogy Bartók Konzi, oké, és akkor most hol tartasz jelenleg a zenei tanulmányaidban?
1: Jelenleg a Zeneakadémián tanulok, most vagyok elsős.
0: De ez egy gondolom fontos állomása, nem? Így
1: persze.
0: A jazz utadnak, meg talán tervben is volt.
1: Igen, igen,
0: hogy
1: persze.
0: Hogy már azért a Zeneakadémia. Igen, és milyen szakon?
1: Jazz szakszofon.
0: Természetesen, és nem, mert annyira sokszor van, hogy kiderül, hogy valaki zeneszerzéssel jár, vagy nem tudom. Szóval,
1: hát én nem.
0: Na és akkor itt most elérkeztünk, összekapcsolom a kettőt, most Ávéd János újra.
1: Igen.
0: Immáron oktatóként is akkor. És még kik tanítanak itt?
1: Itt most a főtár tanáraim Elek István és Borbé Mihály. Nagyon szeretek hozzájuk járni, és hát nem tudom, ugye impro gyakra az Ávéd tanárhoz járó. Egyébként már tegezhetek mindenki, csak annyira nehéz.

0: neked mennyire volt könnyű elsajátítani egyáltalán, vagy bele lazulni ebbe az improvizációs folyamatba, ami a jazznek azért eléggé szerves része?
1: Hát ez nagyon ingadozik nálam, mert néha, amikor van valami ihlet, akkor így nagyon megy, néha az segítség, ha csak egy harmónia van, és akkor arra így kifejthetem az ötleteimet, néha a harmóniák segítenek, néha meg mindegy, mi van, így se, úgy se megy. Igazából ez még nem sikerült így kifejlesztenem, hogy mindig minden menjen.
0: Nem baj az, hát az ilyen soha nem is lesz, hogy hát mindig minden sikerüljön. Az fontos neked, hogy legyen majd egyébként a jövőben olyan saját, mondjuk neveddel fémjelzett formációd?
1: Igen.
0: Quintet, kvartett, bármifajta olyan, és ezt hogy lehet-e, vagy most hogy képzeled el?
1: Hát már vannak terveim.
0: Gondoltam.
1: Nekem három zenekar van így a fejemben, aki nagyon meghatározó nekem. Az egyik Joshua Redman zenekara. Nagyon szeretem a hangzás világát, meg az a lelkületet, ami mögötte van. Hát a John Coltrane kvartett, hát az kegyetlen. Igen, meg a Branford Marsalis kvartett. Igazából ez a három zenekar van, ami ilyesmi hangzást szeretnék majd létrehozni, csak hát ez nagyon kell tudni. És remélem, hogy majd eljutok arra a szintre, hogy valami hasonlót alkossunk barátaimmal.
0: Csak olyan érdekes, hogy azért nagyon sokszor felléptek, és még tényleg a zenei pályád első lépcsőfokán, hogyha ha állsz, és mégis mennyi fellépés, meg már több formációról beszéltél, ezt egyáltalán te érzed, hogy még nem vagy teljesen ennek a saját hangodnak a birtokában, ami mondjuk egy ilyen, majd azt lehet mondani, hogy a rád jellemző ilyen hangzás, tehát ezt lehet az út közben is érezni, hogy még nagyon sok van előtted?
1: Hát persze, de baj is lenne, ha nem érezném.
0: Hát attól akkor függ, hát baj is, baj lenne persze, de akkor nem kérdeznék ki rá, hogyha, ha úgy tűnne, hogy már azt gondolt, hogy teljes tudásodnak a birtokában vagy. De csak nem a hangzásvilág miatt, mert most a Coltrane-t megint említetted, és hogy addig még nagyon sokat kell úgymond tanulni, csak erre lettem volna kíváncsi, hogy ezt így technikailag, vagy úgy az életismerete, vagy amiből, vagy akár az improvizáció, hogy mi az, amire ilyenkor gondolsz, hogy mondjuk abban neked biztos, hogy sokat kell még fejlődnöm.
1: Hát az elméleti tudásomon, vagyis hogy alkalmazni inkább az elméleti tudás, mert ugye hát ez a jazz azért nehéz, nehéz dolog, de nem tudom, vannak olyan dolgok, amik így jól mennek. Például így a hangszín terén eléggé elégedett vagyok magammal, de nagyon sok téren nem. És ez jó is, mert itt legalább tudok mit gyakorolni.
0: Melissa, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Fehér Melissa, jazz szakszofonos egyetemi hallgató volt, a szerkesztő műsorvezető Teszter Gályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
4: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a 3. Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron 3. alkalommal hívja életre jazz fesztiválját Csalföldön a Szakcsi Rádió. A 3 napos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz 2 meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitó napján a 4-esi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra. Mao Plays Miles Davis, Birth of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Quartet koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a 3 napos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
4: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében Olá Kálmán zongoraestje, majd az Olá Kálmán kvartett koncertje hallható. Közreműködik ifjabb Olá Kálmán, Lakatos Pecek Krisztián és Balázs Elemér.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében Olá Kálmán zongorástjét, majd az Olá Kálmán kvartett koncertjét hallották. Közreműködött ifjabb Olá Kálmán, Lakatos Pecek Krisztián és Balázs Elemér. A felvételek a Magyar Rádió Márvány termében, valamint az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum kertjében készültek 1999. február 5-én és 2022. szeptember 9-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második felében. A Tóth Viktor tercet, majd a BG5 koncertje hallható. Közreműködik Szandai Mátyás és Hemi Drake, valamint Bille Gergő, Almási Márton és Bécsi Bence, Miskolci Márk és Szabó Sipos Ágoston.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Tóth Viktor tercet, majd a BG5 koncertjét hallották. Közreműködött Szandai Mátyás és Hamid Drake, valamint Bille Gergő, Almási Márton, Bécsi Bence, Miskolci Márk és Szabó Sipos Ágoston. A felvételek a Szegedi Ifjúsági Házban, valamint a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készültek 2016. november 12-én és 2016. október 1-én.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

keres. Nem tudom, hogy hülye vagy helyes. Csak frissítem a Skype-on. Kicsit röhelyes.

a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.